szőrt virágozott forrán, egy bús akkord a zongorán. Ilyen vagyok, te nélküled, nem igaz, hogy elfeledtelek.

Napsugár tüze, virágok, nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.

A csókos lázas vad éjszakát. De ma mégis szerelemre vágyom, ne kérdezz, csókolj, ölej ma át. Jaj, ez de vicces, a szívem spicces, úgy muzsikál, úgy bizsereg a vérem, reszket a szájam, kerget a vágyam.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
2: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
1: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

0: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet! Na hát!
1: Emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha a rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan herceg.

hamar, mert itt fut a pohár. Pippi, pippi, kukuricu, nem értem kivel, mire vár. Jaj, de nyakas, aztán kegyed meg magad, hogy most a dombon kapasz, kapirgál.

ha bennem van. Két napig ünnepi kedvem van, míg bor van a kis polcon, remegek, mint a kocsony a Miskolcon. Egy gyadigám, de ha volna tíz, egybe sem menne le szódavíz, míg egy árva hordó van, epitára iszom magam Bordóban. Ha még jazz van és szesz, minek igyam Dunavizet, pláne, hogyha van ki fizet szívem víg, iszom még. Végetetnek a zenének, s hazamennek a legények, egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van. Míg bor van a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva, kicsik a csak kocsonyák a Miskolcon.

Katalan. Még senki se bánt, így velem.

0: figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok.
1: Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt.
0: Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárva után a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105 000 néző előtt a magyar himnusz.

minden ravasz dolog ez a tavasz, megbolondít ez a szerelem. Hű a virág, és az egész világ tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, ha kell a mamának, hogy szeretem. Kicsike lányka hallja, jaj, te ravasz, dolog ez a tavasz, megbolondít ez a szerelem.

dolog ez a szavak, megbolondít ez a szerelem. Du-du-du-du-du-du, fűk a virág, és az egész világ tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, ha kell a mamának, hogy szeretem. Kicsike lányka hallja, jaj, de rabasz, dolog ez a szavak, megbolondít ez a szerelem.

és az egész világ tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, ha kell a mamának, hogy szeretem. Kicsike lányka, hallja, jaj, de ravasz dolog ez a tavasz, megfolom.

0: Bodrocába
1: ebedo, Regamiába
0: ebedo, autójába fotőjében mindenhová ebedo.
2: Hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

egy rendes ember este otthon ül, hogy rádiózik rendületlenül, hogy asszonyának udvarolva dalolgat, amíg szíve elolvad. A múltja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi koszton él.

esti rumbál, egy rendes ember hitvesével jár. A hölgy fodrász előtt fütyülve vár, és ha közben térdig nő a szakála, azt is rendben találja. Szenvedélyes szeret, és olvad, mint a hó, csak kérem, ilyen férfi festi.

kedves ember este otthon ül, és rádiózik rendületlenül, vagy asszonyának udvarolva daloltat, amíg szíve elolvad. A múltja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi kosztolér, és

akinek van egy kis boltja, az a másik.

tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. Ha se baj, ugye Rozi, messze van az a mozi, és ez a legjobb mozi, tudja egész Buda. Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a Liszt rapszódia, és csókolódzik minden ember fia. Halló, te Rozika, te, gyerünk a moziba, fe, tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Az ország szeme a magyar nap. Gyors kép- és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.

0: mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
1: Cserélje ki! Sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.
2: Ein guter Gedanke. Alles besser hören mit den Valvo röhren.

Gyertek gyerkőcök most köré, figyeljetek jól, van egy nótás mókás mesém, mely állatokról szól, hogy miért ilyen az egyik, s a másik amolyan, nem véletlen, s egy bizonyos okból van. Miért erszényes a kenguru, mert fél szegényken nagyon hát, itt tartja bankbetét helyet a megtakarított vagyonkát. Ha nem vagytok álmosak, mondok én még számosat, és folytatom a mesét még, csak játszunk egy kis közzenét. Na tudjátok-e, miért örül a zsiráf a hosszú nyakának, mert télen folyton hóban jár, és nyár van, mikor rannát hát kap. Ha nem vagytok álmosak,

na tudjátok egy gyermekek, hogy miért oly bősz a jaguár, mert mindig, ha sétálni megy, nyomon követi a február. Ha nem vagytok álmosak, mondok én még számosat, és folytatom a mesét még, csak játszunk egy kis közzenét. A pupos teve, miért pupos, egy kövér néni rácsücsült, s a

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
2: Ladies and gentlemen, Pat of Hungary in the ring.
1: Első tehát, Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

0: El kell jönni innen minden önmagát és családját, hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
1: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.
2: A balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi-hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázlállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itt Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamat. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepésre feldíszítettek, nemzetiszín és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerőpajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerőpajtás, az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.

0: a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Tuke Rádió, Svobodna Európa. Głosok na Svobodna Bulgária.
2: Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
3: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
4: Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.
5: Akárhogy is nézem, két nap van az égen.
6: Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
5: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizonkrémmel ápol.

lábom a szívemet, amivel annyi baj van, hogy dobogjon-e dallam a bukszám.

Kérdezzel adatunk a Balaton vízének hőfoka ma reggel 27 fok, Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25, Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.

0: Ki mint vett, úgy arat, 6 forintos államsorsjeggyel 60 ezer forintot nyerhet.
1: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
2: Mi az Akron?
3: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
2: Mit tud az Akron?
1: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
2: Mit tud még az Akron örökíró?
1: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
3: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.

írásban, szóban, telefonon üldöznek a nők, és egytől egyig azzal gyilkol vegyem nőt, nincs más ellenszerem, hát közhíré teszem, mély tisztelettel a következőt. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán, és nem győz meg a papa, s nem főz meg a mama, sem szület előtt, sem szület után, akkor sem nősülök soha, a Vénuszi csoda, a Darius papájú lány. De hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavarsz, és nem kell semmi hozomány. A telefon kínszenvedés már nem sokáig tart, mert beéneklem gramofonba holnap ezt a dalt. Szó nélkül felteszem a kedvenc lemezem, ha újabb kérőm jelentkezik majd. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán, és nem győz meg a papa, s nem főz meg a mama, sem szület előtt, sem szület után, akkor sem nősülök soha, a Vénuszi csoda, a Darius papájú lány. De hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavarsz, és nem kell semmi hozomány.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Mondja, Marha, miért oly bús?
2: Újra itt a jó ponty hús.

0: Vipla RT a jövőben műfogait Toldi névvel jelzi.
1: Valeri krém, Valeri púder, Valeri rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.
2: Nem is tudom, miért szeret. Mert furcsa, mert kedves, mert jó vagyok. Sőt, komoly is, bolond is, ráhagyom. Mert így jó, mert szeret, mert szeretem. Mert pontosan így kell nekem. Hogy szépe vagy csúnya, én nem tudom. Csak tetszik ezt, halkan megsúgom. Hogy rossz-e, vagy néha csak gyengétlen. Mindegy, mert pontosan így kell nekem.

egészen olyan, mint én vagyok. Én úgy hiszem, őre áll hasonlító, hát szeretem, mert ember, no és férfi, mert minden szavam megérti. Hogy megismerkedtünk, ez véletlen csupán, hogy együtt maradtunk, ez oly természetes. A két emberi egyforma, mint mi vagyunk, nincs ebben semmi érdekes. Érdekes, nem is tudom, miért szeretem, szeretem. Talán mert furcsa, mert jó nagyon. Bolond is, ráhagyom. Mert így jó, mert szeretem. Így kell nekem. Hogy szépe vagy csúnya, én nem tudom. Hogy rossz-e, vagy néha csak gyengét szeret. Pontosan így kell nekem. Mert bolondos, szédült és nő vagyok, s oly szép ez így, hogy ő rá hallgatok. Mert okos, szerény, mert szerénytelen, s én éppen ezért szeretem. Mert egészen olyan, mint én vagyok, s én úgy hiszem, őre áll hasonlító. Hát szeretem, mert ember, no és férfi, mert minden szabad.

van egy kis hajriker. Hollárié, hollárió, ha bor kell, csak szólj, hogy mennyi kell. Hollárié, hollárió, az utcán.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.

pardul, hogy bocsánat, ti most nézd a bokámat, ti úgy hívják-e táncot, szing, szing, szing, szing. Fred Astaire kreálta, s azóta bejárta az egész világot, szing, szing, szing, szing. S mert a tánchoz kell a pak vagy a dupla soros smoking. Három inget is letáncolsz, mégsem mondod, hogy sok ing. Pardon, hogy bocsánat, ti most nézd a bokámat, ti úgy hívják a táncot, szing, szing, szing, szing, szing, szing, szing, szing. Ezt járjon a ruhába az egész, szing, szing.

A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légi támaszpontokat bombázott. Harci gép alakulatok támadásokat intéztek az arszonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harci gép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.

0: tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
1: Akár.

0: legyet, poloskát, bolhát, mojt, svábot, mindent írt, kura, tox, rovaírtó permet.
1: Imádkoztál, Émár, Desdemón?
2: Otello, Otello, tudod, hogy mennyire szeretlek?
3: Hova megy?
2: Engedjenek!
1: Megöllek!
2: Engedjenek, kérem!
4: Vász szerkesztő úr!
2: Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
5: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

Szabadságosul, tessék kiszállni, kérem, megérkeztünk. Ős Budavár, Bombatér, 2 forint 50 krajcár kér. Köszönöm szépen, nagyságos úr.

kodor fröccsés egy sós peret, a szemedből látom, hogy szeretsz, szíved szívembe zárom én, míg ezt a valszert járom én, egy kodor

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Csinos, praktikus, és milyen pici, retikülben is elfér.
2: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.

még egy perc, és elhagyom magát. Hát, e percre még nyújtsa két kezét, vége, nincs tovább elég. Ez az utolsó.

ér, ez az utolsó pohár, és aztán egy hő. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Szín aranyital, és egy kicsit dal,

és a szív oly gyöngen áll. Ez az utolsó pohár, és aztán adjö. Bonsoir. Búcsú könnyekre most már, babám, nincs idő. Bonsoir. Ez a sóhaj még szívemből.

toujours pour un. Jocelyn, adieu. Bonsoir. Bonsoir.

0: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
1: De már Budapestet csatolták.
0: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.
2: Nem atombomba, meteor. Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

senki nevet, azt mondja nem szeret, csak katonát. Mánflikás kis kalapom, a sarukba csapom,

0: Lakner Arthur konferál.
1: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim. Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.
2: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar nép ügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

Tekerek, tekerek, én a bakon ülök, te veled, te veled. Nézd a fákon, már pirosak a levelek. Estére meglátod, megjönnek a hidegek. Hely, a munka holnap tünnepel, tünnepel, mert az egész falu ünnepel, ünnepel. Hor már az új bor, a hordó kerek fenekén. Édes a tőlő, és bő a termés a szikén. Hűvösszellő járja a rétet, bújj hát hozzám, én szerelmesem. A két karommal betakarlak téged, két kicsi kezedet megmelengetem. Hely! Színát hordanak a szekerek, szekerek. Én a bakon ülök, te veled, te veled. Télkakas integet, kicsi hát.

tanulta a harmonika szóra, és én a illat van a hajadon, mert színát hordanak a tekerek, tekerek. Én a bakon ülök, te veled, nézd ott a fákon, már pirosak a levelek, estére meglátod, megjönnek a hidegek. Hely, a munka holnap tünetel, tünetel, mert az egész falu ünnepel, ünnepel. Formára tújkor a hordó kerek fenekét, édes a főző és bő a termék a titét. Hűvös szellő nyárja a rétet, fúj hát hozzám én szerelmesen.

Treppen links im Nachbarhaus, da wohnt seit heute das Glück.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Beleharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harang szó a Nándorfehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük s itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.

0: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
1: Mi az Akron?
2: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
1: Mit tud az Akron?
0: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
1: Mit tud még az Akron örökíró?
0: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
2: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
0: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
3: Otthonában is kényelmes és gazdaságos az Orion hőpalack.

0: Kovács Mihály elmondja Esti kérdés című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.
1: Így habzik, és így tisztít a Citrovita fogkrém. Olcsó, mert kiadó a Citrovita, tehát nincsen vita, győz a Citrovita.

Budapest felé, szökik a nyár, vén Budát elhagyta már. Állunk a hídon, cigarettámat szívunk,

Esznek felettem, nincs hatalma. Jöjj, hisz akarom rajta, rajta. Jöjj, ez a csók az enyém, köszönöm. Pest felé szökik a nyár, majd velünk haza talál. Járunk a hídon, cigarettámat szívom.

fest felé, szökik a nyár, majd velünk hozatolál. Járunk a hídon, cigarettámat szívó. Hajd a szél Buda felől, és a rúd.

0: bizony igen kedves ajándéka maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómába.
1: A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.
2: Most Magyar Imre és Cigány zenekara játszik. Szent Irmai Elemér, csak egy kislány van a világon.

Tóni, ez mégsem ed tovább. Miért olyan gyáva, mint a nyúl? Szedje össze magát, Tóni, soha se boldogul. Jaj, Tóni, csak ne legyen oly csacsi, nem vagyok égi látomás. Nem segít a bajon, Tóni, semmit a sóhajtozás. Úgy kér, úgy néz, hogy majd lenyel a két szeme, de jobban tenni, ha csókból leckét venne. Ezért, Tóni, oly egyszerű az egész, fél tőle látom a szemét. Ha kezdett nehéz, Tóni, hát üssek ő majd kezdett.

tanulni ez mégsem el tovább. Miért olyan gyáva, mint a nyúl? Szedje össze magát, Tóni, soha se boldogul. Jaj, Tóni, csak ne legyen oly csacsi, nem vagyok égi látomás. Nem segít a bajon, Tóni, semmit a sóhajtozás. Úgy kér, úgy néz, hogy majd lenyel a két szemet, de jobban tenni, ha a csókból leckét venne. Ezért Tóni, oly egyszerű az egész. Fél

0: beszélő nem leszek én. A tárnok érme lélegzetre sem veszek én. Én nem mondom, hogy így meg úgy és terepere. Hát a sok beszédet egyefene. Én nem mondom, hogy mindazáltal hova tovább. Én ennek annak nem szítom a teremburát. Én nem mondom, hogy vázi méltán osza, ugye. Hát a sok beszédet egyefene.
1: Vagyis ugye bár a lényeg fő, ez a legfontosabb hírem. Tudja ezt a tükköt mindenő, és locsog össze-vissza szépen.
0: Én most vezet a vélejem, több élet veszek, hiszen te vette teremtette, rövid leszek. Egy nőnek meg kell adni azt, ami az övé, bár ezt a drága vágya, de hiába olé.

0: Megehetem a típus menőt,
1: hogy itt szalomba tölti el az egész napot, hogy könnyes és alolvasó fennig a tapot, hogy rajta akar lenni mindenképp a modon.
0: Közben vetitek az embert otthon.
2: Elég volt, ha rendben épp elég, loholok utókiába, mindig újabb mutat bennem ér, gondolom a tüzelőre fára,
1: hát látok, hogy kezdenek, hogy meg az medikus,

0: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt állt. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.
1: El kell jönni innen minden önmagát és családját, és hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülő támadásnál.
2: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Piros és kis neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
2: Hát ez tetszik magának, remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
1: Ezek lámpák, rádió lámpák.
2: Igen.
1: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
2: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
3: Igen, ez egy hálózati rádió készülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádió készülék.
2: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
3: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóróig.
2: Igen.
1: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
3: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
2: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulat. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
3: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
2: Na igen, Nagyászontól kérdeztem, és kolléga úr felelt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
1: Tehát elhalványodott az a szál, az mit jelent?
2: Na igen, tényleg halvány lett a villódzószál, majd baj van.
3: Annak az elhalványozása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

0: You are listening to Radio Tokyo, the shortwave station of the Broadcasting Corporation of Japan. It is now exactly 7 p.m. here in Tokyo, or 10 GMT.
1: A meteorológiai ítélet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőzet, több helyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb északkeleti-keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, mínusz 1, plusz 2. A déli hatástéleken plusz 1 és 4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított légnyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Imádkoztál, Émár? Desdemóna!
3: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
4: Hova megy?
3: Engedjenek! Engedjenek!
2: Megöllek!
5: Engedjenek, kérem!
3: Vász szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
5: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

0: birtokban, csak is önről álmodom én ma titokban.
1: Halló!
0: Halló!
1: Halló!
0: Halló!
1: Ön rám kiszólhattam!
0: Nem érzi, hogy ég a szívem, és hogy én magát hogy szeretem.
1: Maga az, Miki, hát miért nem

szívem hevesen fűti a nagy szerelem, bizony nem könnyű akkora szó. De ha rám figyel, nincs itt semmi veszedelem, amit most mondok, az csak a jó. Halló, halló, hallgasson végre rám, a szívem önért toppan, csak is önből álmodom én ma titokban. Halló, halló, ó drága kis leány, ugye érti, hogy ég a szívem?

0: Államai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítása jótállással.
1: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

0: fáradtolajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradtolajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.
1: No. You don't say, Red's back in town, hooray!

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: A sima arc titka, új tabula rázapenge, svéd acél, hajszál vékony, finom él.

0: figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok. Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt. Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.
1: Der vollautomatische BBC Sigma Elektrokühlschrank schützt Lebens- und Genussmittel vor dem Verderb bei sparsamstem Stromverbrauch. Der BBC Sigma Kühlschrank ist im Heim wie in gewerblichen Betrieben ein zuverlässiger Helfer.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Csütörtök. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
1: Péntek. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
1: Szombat. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
1: Vasárnap. Kérem Ilonkát.
2: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
3: Hát én ebbe belehangok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se állt.

szippan át, gyorsan ugorzál. S vigyázz magadra, ajánlom, ne higgy a nőnek, barátom, mosoly a

ses bouses de rage, l'une des forces qu'il adore.

0: Lótát cigánnyal húzatok. Csokrot Wekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros Kávéháznál és a Lövölde téren.
1: Nem atombomba, meteor. Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.